0: Kiss FM.
1: Okay. Okay, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

néha felejted. Hey. Engem szidni mostanában divatlám, ha. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám, okay. Hallom az ex-szám. Ó, de ki van rá?

0: éjjel felejtett.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop

0: arasz.
1: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok.
2: Ez így nem mehet tovább.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Base FM.
0: Rap,
2: hip-hop,
0: R&B.
2: Pesten kívül is.
0: basefm.hu.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citromeg Gang!
2: Bro, vágod!
3: Ez a 96.4
2: Beast FM.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

szóljon a rapzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, fokozott óvatosság szükséges az utakon. Elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölt az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet. A gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Indul a Base Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásomban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötét zöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk és kíméletes konyha technológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok egy kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rossz indulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is.
Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcsere termékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vessén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil cisztainek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületekké alakulnak át, például S-alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz, gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma a vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták,
kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganat képződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Jóvá hagyták Magyarország új helyreállítási tervét, ma lesz a cirkuszok éjszakája, élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak. A terv része az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Megvan a Balaton legjobb strandja, átadták az idei kék hullámzászló elismeréseket. A Balatoni Szövetség 23. alkalommal hirdette meg a megmérettetést, ahol 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján gorcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat. 5 csillagos kék hullámzászlót 25, 4 csillagost 13, 3 csillagost 3 fürdőhely kapott a minősítésen, emellett külön díjakat is kiosztottak. A Balaton legjobb strandja címet idén a Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt. A 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, múlt héten azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. Napos, gomoly felhős idő vár ma ránk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futózápor vagy kisebb zivatar kialakulhat. Többfelé élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A friss hajnalt követően a nappali csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak. Vasárnap is napos felhős időben lesz részünk, élénk szél mellett 26-31 fok körül mérhetjük majd a napközbeni csúcsokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek szuper szombat reggelt, a mikrofonnál RP, füleket hegyezni, indulunk, jön BSV, Bilex és

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szombatot és mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Megyünk tovább, most már lassan egy középkorú előadóval, nemrég töltötte a 40-et. Ha egyébként a zenélést abba hagyná, akkor mindenféleképpen lehetne akár élő vászon, akár tetovált modell, hiszen szügyig van varva, de azért zenélni is tud. Jön nálunk Killing, Dead Wrong, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: A babám egy díva, messzire szívja a bánatom, mikor magamhoz ölelem, a babám egy díva, szeretni akarom, lehet véletlen, hogy belebeltegettem. Érkezik egy nagyon jó kis magyar kombináció, alapvetően 2024. augusztus 11-én debütált, és 17 milliós nagyságrendben focizik, érkezik tehát Jude Law közöse és a díva, itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, fokozott óvatosság szükséges az utakon. Elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energia. Az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 BizFM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe. Jön a Peekaboo. Itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Jóvá hagyták Magyarország új helyreállítási tervét, ma lesz a cirkuszok éjszakája, élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményesítére leszünk jogosultak. A terv része az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Megvan a Balaton legjobb strandja, átadták az idei kék hullámzászló elismeréseket. A Balatoni Szövetség 23. alkalommal hirdette meg a megmérettetést, ahol 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat. 5 csillagos kék hullámzászlót 25, 4 csillagost 13, 3 csillagost 3 fürdőhely kapott a minősítésen, emellett külön díjakat is kiosztottak. A Balaton legjobb strandja címet idén a Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt. A 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, múlt héten azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. Napos, gomoly felhős idő vár ma ránk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futózápor vagy kisebb zivatar kialakulhat. Többfelé élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A friss hajnalt követően a nappali csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak. Vasárnap is napos felhős időben lesz részünk, élénk szél mellett 26-31 fok körül mérhetjük majd a napközbeni csúcsokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot és mindenkinek kellemes feltöltődést. A mikrofonnál RP, megyünk tovább, ugrik nálunk Beton Hoffi és a Bag.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha a soundot nézünk, akkor inkább egy ilyen kicsit elektronikusabb, populárisabb hatást vélünk felfedezni. Egy jó nyári slágerről van szó. Tulajdonképpen rengeteg elem keveredik benne, R&B elemek, hip-hop elemek és különböző popból beemelt elemek, meg egy picit visszanyúlik talán részben a 80-as évekre. A sikeréből semmit nem volna, 2015-ben alkotta meg a két páros, Chris Brown és Tyga. Érkezik a rengeteg csinos lányjal felvett videóklip, amely visszahozza a szívünkbe a nyarat, hiszen nyár van. Érkezik az éj, jó? Itt a 96 Ibiza FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Jack Harlow a cukiság faktor kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben, ez nem más, mint a Lovin' on Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik, nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól nyitott a chartokon, az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát, úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Lovin' on Me, itt a 96.4 BFM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Hosszú távú vasútfejlesztést ígér a kormány, ma van a népesedési világnap. Meleg, de szeles napunk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet kezdődik szerdán a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
1: Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön. Nyíregyházán rendezik a 103. Papp László Elit Országos Ökölvívó Bajnokságot. A jövő szerdától szombatig tartó versenyen több mint 100 ökölvívó vesz részt. Magyarország legjobb boxolói 10 plusz 10 súlycsoportban lépnek ringbe. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Alapvetően Juicy J, Yeah-ho, Adlibje az, ami meghatározza a következő dalt. Azért rittyentett a négy egy háromszoros platinát. A US Hot R&B listán a hetedik helyen nyitott, azóta is népszerű. Érkezik 2024-ből Glorilla, Yeah Glow. Na, 20

0: egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a 96.4 Base FM. Base
2: FM. Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, a felelős szórakozásra figyelmeztetnek. Napos felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva, hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, telefon, SMS, Viber 0620-96-499-99. Szóljatok hozzá a műsorhoz, ha szeretnétek. Vénysi Rézműves jön, várj.

Egy hazai klasszikus posszi trackkel fogunk tovább menni. Rengeteg régi és klasszikus motoros kapott benne helyet. A főkolomposok Veszprémből származnak. Ez nem más, mint a hősök. Jön mellé Digo, Sziszka Finucci, T-Kid, SM, Subbase Monster, Brush és a Szófel 3. Itt a kedvenc rádiótokban. Szófel! Yeah! Szófel!

Hallgasd online is bassfm.hu, rap, hip hop, R&B, bass FM.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Folyamatos növekedés, és még mindig nagyon népszerű, és nagyon-nagyon szeretitek. Érkezik Dash Youngfly nagy sikerű nyári dala, az Oh My Ma, itt a kedvenc rádiótokban, tudjátok, a 96.4 Beats FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Jóváhagyták Magyarország új helyreállítási tervét, megvan a Balaton legjobb strandja, felhők zavarják majd a napsütést. Demeter Dia vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak. A terv része az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Megvan a Balaton legjobb strandja, átadták az idei kék hullámzászló elismeréseket. A Balatoni Szövetség 23. alkalommal hirdette meg a megmérettetést, ahol 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján gorcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat. 5 csillagos kék hullámzászlót 25, 4 csillagost 13, 3 csillagost 3 fürdőhely kapott a minősítésen, emellett külön díjakat is kiosztottak. A Balaton legjobb strandja címet idén a Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
3: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválasz a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
2: Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószerkereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt. A 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, múlt héten azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. Napos, komoly felhős idő vár ma ránk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futózápor vagy kisebb zivatar kialakulhat. Többfelé élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, a friss hajnalt követően a nappali csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak. Vasárnap is napos felhős időben lesz részünk, élénk szél mellett 26-31 fok körül mérhetjük majd a napközbeni csúcsokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Érkezünk egy csinos hölgyel, aki egyébként még zenélni is tud. A mosolya az magával ragadó, ilyen sensia, boss up. Itt a 96 Ibiza FM-en.

Tegnap még sáj, aztán beleült, most mindent másképp lát. Minden nap geng, pedig szükségem volt rád, amikor puha voltam. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha, itt a kedvenc rádiótokban szombaton is, a 96.4 BSFM-en.

0: death on the bitch. 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Rapranyagok, figyelmébe ajánlom, hogyha egy igazán jó, komplet és komplex albumot szeretnétek hallani, akkor a 2024-es GNX albumot mindenképpen hallgassátok meg, hiszen rengeteg jó dal született erről az alkotói csokorról, vagyis a lemezről. A következővel megyünk tovább, érkezik Kendrick Lamar, SZA közöse és a Latter. Itt a

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
4: Ételkezési szünet kezdődik a bíróságokon, ma van a népesedési világnap, felhők zavarják majd a napsütést, Demeter Dia vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csak nem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet kezdődik szerdán a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
5: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
4: Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön. Nyíregyházán rendezik a 103. Papp László Elit Országos Ökölvívó Bajnokságot. A jövő szerdától szombatig tartó versenyen több mint 100 ökölvívó vesz részt. Magyarország legjobb boxolói 10 plusz 10 súlycsoportban lépnek ringbe. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál RP, magyar vonalra váltunk, egy régebbi dalukkal érkezem, jönnek a BSV srácok és a szerelem. Itt a kedvenc rádió.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szegedet feltette abszolút a hip hop térképére országos szinten, és gyengekora ellenére eléggé sokan ismerik és sokan kedvelik. Jön Pogány Induló, Afrobeat. Na húzzuk fel ezt a volumot.

Nem akarok bennetek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

0: Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Bass FM! Rap! Hip-hop! R&B!
1: Hey!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy olyan dallal, amit ha meghallunk, akkor mindenféleképpen fölkelünk és fölébredünk. Ilyen T-Danny, wow, a szövegre meg odafigyelni.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, klasszikus után klasszikus, jó zene után jó zene, mint a kártyába a színre szint. 1991. május 17-én debütált az az alkotás, amivel megyünk tovább. Az akkori időkben is elért már egy platinát, ami nagy szám volt. A US Hot R&B listáknon az első helyen nyitott, a hip-hop dalok közül, illetőleg a US Hot rap songok közül is az első helyen nyitott, és a UK Dance-nél is az első helyen nyitott. Érkezik a legendás DJ Jazzy Jeff és a The Fresh Prince és a Summertime. Ezzel a jó nyári dala búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, fokozott óvatosság szükséges az utakon. Elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva, hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: BSFM.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dolce éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

0: Paris Top 20. Pont 16.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Forte oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hanuman Kindot is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 964 BSFM-en, a Base Top 20-as lista 15. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Béztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ek és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idénre ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, a Béztopuszas lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Ty La Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásával jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnője, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Bass Top 20 Rewind.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ETI Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszugrunk az időbe 25 évet, és meg sem állunk 2001 júliusának végéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Usher ikonikus dala, a You Remind Me. Blue Country-t és Eve, valamint Gwen Stefani kettősét megelőzve 2001 júliusának utolsó hetében Usher vezette az amerikai slágerlistát. Ez a dal hozta el az R&B Superstar első Grammy-díját a következő évben. Az album, amint található, a címe 8701, végül nem kevesebb, mint 4 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban. Ezen hallhatók még a szintén nagyon sikeres U-Turn és a Sugar It Bad című dalok is. A You Remind Me-ből készült egy remix változat is a klubok számára, ebben Method Man és Blue Country is szerepelnek Usher mellett. De most érkezik az eredeti, az egyetlen, jön Usher, tőle is pörög You Remind Me című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
0: Bass Top 20 Rewind.
2: Yeah, I ain't seen you in a minute.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Plébánia és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek az újpesti fenegyereket, Curtist, akivel ebben a hónapban még kétszer tudtok találkozni. Július 22-én Debrecenben a Campus Fesztiválon, július 30-án pedig Kecskeméten a Summer Festen. Most pedig indul a velem Széles Izával közös dala, Az utolsó falat.

így. Base FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

96.4 Béz FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bézfm.hu-n keresztül, így gyakorlatilag bármikor és bárhonnan el tudtok minket érni. Most pedig magyar vízeken vezünk tovább, hozom nektek Manuelt, akinél nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, de hogy van olyan, amikor van háttértáncosa, és van, amikor nincs. Minden esetre minden súlya remek. Most indítom tőle a 4 jűt.

0: Beast FM. Rap, hip hop, R&B.
1: West to the east side.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Egy igazi magyar legendás rap dalt hozok nektek 2012-ből. Indul nektek Majka Curtis és BLR közöse, a Belehalok.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, VZ és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, tudj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen.

0: kritikusa továbbra is rekordokat dönt, a streaming számok alapján a Lose Yourself és a Godzilla arat a legjobban. Itt pedig pörög nektek a Houdini.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére, nem mással, mint Central C-vel és Lil Baby-vel. A srácoktól pörög a Band for Band slágerük.

kis helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkották a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem. Vajon

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, időutazunk. 1992-ig meg sem állunk az időben, ugyanis akkor hozták össze a House of Pain-es srácok a Jump Around slágerüket. Minden akkori házi bulinak kötelező eleme volt. Na pörög ez a dal! Woo!

0: Rap, hip hop,
1: R&B,
0: bass, FM.
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, hova

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Elindul egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Porrasszolt, akinek a következő dala nem csak a TikTokon futott be, hanem világszerte. Pörög nektek A Little Thing.

0: I'll be here.
1: Magyar rap hip-hop.
2: Bokabokák, mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 Bass FM. Rap hip-hop. 96.4 96.4 Bass FM. Rap hip-hop R&B.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Tudjátok, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Itt tett egy kedves hallgatónk is, méghozzá Eszti Tahiból. Sziasztok! Mindenkinek nagyon szép szombatot kívánok, amikor csak tehetem a Bass FM-et hallgatom, nagy kedvencem Azaria és Moriones, és igazából bármilyen dalnak örülök, hogyha küldöd nekem. Na szuper, hát örülök, hogy minket hallgatsz, és Moriones-t mi is szeretjük, most viszont hozok neked egy külföldi előadót, aki nem más, mint Travis Scott, méghozzá Drake-kel karöltve, indult tőlük a Psycho Mode.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek, lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére Sabice Monsterrel. 1999-ig meg sem állunk az időben. Jön nektek a Nincs Nő Nincs

kissfm.hu. I've seen the devil down sunset.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, megint időutazunk. 2001-ig meg sem állunk a fenékrázós Eve és Gwen Stefani közösség. Pörög nektek a Let Me Blow Your Mind.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na elindul egy újabb óra velem Szélesizával, jönnek a BSV srácok Bájelekszel karöltve, indul tőlük a Lidokain.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

Legyétek lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bézafm.hu keresztül. Így gyakorlatilag bármikor és bárhonnan el tudtok minket érni. Most pedig hozom nektek Chamillionaire-t és Crazy Bond, tőlük indítom a Riding slágerüket.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Jandes és Youngfly. Apropó Youngfly, az MCC Fest helyett megszervezi többet magával a Dunafestet. Szerintem nagyon jó kis fesztiválnak ígérkezik, például Dash is fellépott, nyilván Youngfly is. Jön tőlük az Oh Mama.
1: Bella,

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, újra magyar vizeken, hozom nektek Bongort, és tudjátok, szeptember 9-én Budapest Park, most pedig indítom tőle az oxigénhiányt.

oyeke Dama, oyeke Jello, oyeke

0: Higabó.
1: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek Vizsét, aki szintén fellépett Marosvásárhelyen a Vibe Fesztiválon, és óriási sikert aratott. Pörgetem is tőle a jamaikas.

Hozom nektek a BSV srácokat, akik egyébként a BSFM-nek az egyik kedvenc csapata. Most egy nagyon csinos énekesnő csatlakozik hozzájuk, aki nem más, mint Nagy Bogi. Egyébként nemrég közösen léptek fel méghozzá Siófok plázson, és iszonyatosan jól sikerült a közös koncert. Nagyon erős volt a hangulat, a közönség is nagyon hamar átvette az ő vibe-jukat, és együtt énekeltek velük. Például a most következő dalt is indítom nektek, az Always Be Mine-t.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön Tideni, aki az első nagy játékfilme szerepét fogja bemutatni, méghozzá dobókat a romantikus vígjátékában, a Még egy kívánság című filmben. A karakterének a neve Milán, aki egy zenei ügynökségnél dolgozik, és több vonásában hasonlít az igazi Tidenire. Itt pedig jön nálunk a Szeretsz-e dala, amiben a romantikus oldalát mutatja meg.

0: Yeah.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Beats FM.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, már búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Liza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön a kollégám DJ Vanom jobbnál jobb slágerekkel. Addig is szép szombatot kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Tupac legnagyobb sikerét, ami gyakorlatilag egy egész generációnak tanította meg, hogy hogyan kell dupla V-t dobni az égbe, ahogyan a West Coast-on csinálják. Énekel majd Tyler, aki néhány nap múlva új lemezzel jelentkezik. Itt lesz New Orleans királya Lil Wayne, és Ice Cube is beköszön majd, hogy csak még egy pici nyugati partot csempészünk ezen a szép napos délutánon az életetekbe. Kezdeni azonban magyar trekkel fogunk, érkezik VZ és Rézműves itt a 96.4 Bass FM-en.

Folytatjuk, ami úgy vonult be a zene történetbe, mint Tupac nagy visszatérése, amit Dr. Dre-vel közösen vettek fel. Viszont a történet másik oldala, hogy ez eredetileg Dr. Dre szóló dala lett volna, a második szóló albumát készítette volna elő, azonban a Death Row kiadó mindenható főnöke, Suge Knight úgy döntött, hogy ebből bizony a nagy Tupac visszatérés kerekedik. Úgyhogy jöjjön most a California Love, amit már ebben a változatban ismertünk meg, természetesen Roger Troutman felejthetetlen hangjával együtt, itt a 90.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

velem a Van Hit Wonderöket, nem csak a hip-hop műfajában, hanem úgy az egész zeneiparban. Elég, hogyha például Skillóra vagy Nonchalantre gondoltok, vagy QQK-re, akik egy-egy-egy nagyon híres dalt adtak a zeneiparnak, de ott van például a Hanson Trio, őket még talán a Dr. House főcím dalából is lehet ismerni, ezt csörögte Dr. House telefonja, de azt például talán kevesebben tudják, hogy a Hanson Pop dalát ugyanaz a producer készítette, akinek mondjuk Ton Luck legnagyobb sikereit, vagy éppen a Beastie Boys második albumát is köszönhetjük, őt úgy hívják, hogy Matt Dyke, és sajnos már nincs köztünk a folytatásban, amiért ezt az egészet elmondtam, egy Van Hit Wonder következik, ő nem más lesz, mint Designer, és jön tőle természetesen a Panda, itt a 96.4-ben.

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: 96.4 BFM. Hallgasd online is BFM.hu. Rap, hip-hop, R&B, BFM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

folytatjuk, természetesen Ice Cube érkezik, vagy hogyha teljesen pontosak akarunk lenni, akkor Ice Cube, Scoob és Dre, azaz a Das FX. Szóval ők hárman így együtt, hiszen ne felejtsük el, hogy a 90-es évek legendás rap csapata, a Digidi Rap kifejlesztői nyomták a refrént Ice Cube dalában, és hát ugyebár van ennek a tracknek egy nagyon híres változata, amivel egy picit visszaléptek az időben, ahogyan Ice Cube fogalmazott, Back to the Old School tip, ehhez pedig Grandmaster Flash legendás The Message szín

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Alig néhány pillanat, és megyünk is tovább, a következő órát magyar trackkel indítjuk majd. Dash, Youngfly és Azaria érkeznek együtt, és megmutatják, hogy mi fér bele egy backpackba.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a backpackba.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

fognak. Itt lesz majd a Jay-Z, Kanye West párost, érkezik a Black Eyed Peas vezére, Will.i.am, sőt Dr. Dre is beköszön, hogy megmutassa, hogyan kell ünnepelni a West Coast-on, elhozza a legendás The Chronic egyik legnagyobb sikerét, sőt itt lesz Jude Law is, akinek pénteken jelent meg a legújabb albuma, a Civil. Kezdeni azonban Kidding trackjével fogunk, ő jön itt a 96.4 Bass FM-en.

dallal folytatjuk, érkezik a Gangsta's Paradise, természetesen Coolio-tól, illetve a nyugati parti énekestől, LV-től. Azt viszont talán kevesebbszer említik meg ezzel a dallal kapcsolatban, hogy az eredetije egy Stevie Wonder dal, a két refrén egyébként nagyon hasonlít egymásra, és egyetlen alkalommal elő is adták közösen Coolio, LV és Stevie Wonder együtt egy színpadon. Érkezik tehát a Gangsta's Paradise itt a 96.4 Beat.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil dance on set.

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A folytatásban érkezik Will.i.am és Tabu, azaz a Black Eyed Peas két harmadának Los Angeleshez írt himnusza, és a csapatnak a gyökerei elképesztően mélyre nyúlnak egyébként a kaliforniai városban. Az első szerződésüket például Eazy-E-től kapták, és akkor még Endbang Clan-nak hívták az ő brigádjukat, de az igazi siker nem is a névváltással, hanem Fergie csatlakozásával érkezett meg az életükbe. Ez már a harmadik Black Eyed Peas lemez időszaka, az Ali Funk, viszont ne szaradjunk ennyire vissza az időben, jön a legfrissebb track tőlük, ez az East LA, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: It's 32:52, it's LASC, fool, I'm here with my rook.

0: 96.4 Bass FM.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, hogy a nagy-nagy hip-hop közösség éppen melyik 10 lemez tartja a valaha megjelent legfontosabb 10 rap lemeznek, az elég gyakran változik. Az utóbbi években nagyon sokan a top 10-be helyezik például 50 Cent Get Rich or Die Tryin című albumát, ami valljuk be, mondjuk 10 évvel ezelőtt még nem került volna be a legfontosabb 10 album sorába. Na de, abban talán mindenki megegyezik, hogy ebben a top 10-ben Dr. Dre albumnak lennie kell, talán nem is egynek, hanem mindjárt kettőnek, és hát a The Chronic, egy elképesztően nagy klasszikus 1992-ből a gangsta rap egyik mérföldköve, ami gyakorlatilag új pályára állította az egész nyugati partot. Erről érkezik most az egyik

Vesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy

0: ez a mi jövőnk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd Aliyah utolsó albumának 25. születésnapját. Kiderül, hogy melyik legendás rap csapat kapott csillagot a Hollywood Walk of Fame-en, és az is, hogy ki volt a meglepetés vendég Jay-Z óriási New Yorki koncertjén a Yankee Stadiumban. Kezdeni pedig J. Cole-lal fogunk, és a Carolina első számú rapsztárja ugyanis hamarosan turnéra indul, és ehhez kapcsolódóan most egy saját rap magazint jelentetett meg. 144 oldalon a klasszikus 90-es és 2000-es évek beli rap magazinok stílusában lehet lapozgatni a The Fall Off című kiadványt, amit az új, egyben legutolsó albuma után keresztelt el. Most érkezzen is J. Cole és tőle a Workout itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az atlantai producer mogul Jermaine Dupri 18 millió dolláros pert indított a Sony ellen. Azt állítja ugyanis, hogy ennyi jogdíjjal tartoznak neki a 90-es évek eleje óta általa készített lemezek után. Csak a Criss Cross első két albuma után járna neki, ezt állítja, 2 millió dollár, Dabrat, Jack Dage, Asher vagy éppen Mariah Carey lemezei után pedig további milliók. Hogy mi lesz ennek a pernek a kimenetele, az még kérdéses, de majd beszámolunk róla. Az azonban biztos, hogy elképesztő tehetségeket fedezett fel a karrierje során Jermaine Dupri mester, és hát a saját kiadójánál, a So-So Def-nél rengeteg atlantai tehetség kapott lehetőséget az évek során. A folytatásban ebből az elképesztő névsorból érkeznek többen, elsőként a Criss Cross, itt a 96.4 Bass FM-en.

R&B 2001. július 7-én jelent meg Aaliyah karrierjének harmadik, egyben utolsó albuma, ami címként egyszerűen csak az ő nevét viselte. A produceri székben akárcsak az előző lemeznél a virginiai zsenit Timbalandot találjuk. Alig másfél hónappal a lemez megjelenése után pedig Aaliyah-t halálos repülőgép baleset érte, ami az egész lemez természetesen egy teljesen új megvilágításba helyezte. A Rock the Boat című dalhoz forgattak éppen klippet a Bahamákon, de a túlterhelt repülő végül az óceánba zuhant. A tragédia híre, milyen a zenei világ, az album lista első helyéig juttatta Aaliyah lemezét, és végül több mint 13 millió példány kelt el belőle világszerte. Bonus trackként a Try Again-t is rátették az európai és a japán változatokra, ami egy évvel korábban a Romeo Must Die filmzenejeként lett világsiker. A folytatásban érkezik az első single a lemezről, ez a We Need a Resolution, itt a 96.4 Bass FM-en. Köszönünk mindent, Aaliyah!

0: fuck it up, fuck it up.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Néhány nappal ezelőtt a Bone Thugs and Harmony ohiói rap sztárjai csillagot kaptak a Hollywood Walk of Fame-en. Óriási gratula Easy egykori felfedezetjeinek, akik megérdemeltek már egy pozitív hírt az utóbbi évek sok-sok őket körüllengő balhéja után. Az átadáson többek közt Ice-T és Fat Joe is hosszasan dicsérte őket, és hát persze óriási dolog a hírességek sétányán arany keretbe foglalva látni egy rap csapat nevét. Legutóbb például a Cypress Hill is kapott egyébként csillagot. Most természetesen a Bone-nal folytatjuk, érkezik az őket világsztárrá tevő Crossroads itt a 96.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd a GGGGG Unit, Eric Sermon, Busta Rhymes, az album jubileumot ünneplő Ghetto Boys és Damian Marley is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, a Hip Hop világ aktualitásaival. Én DJ Venom vagyok. A hét albuma nálunk továbbra is Aliyah harmadik, egyben utolsó lemeze, ami alig több mint egy hónappal váratlan halála előtt jelent meg. Az egyik legnagyobb példányszámban valaha eladott R&B albumról következzen most a More Than a Woman.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Néhány nappal ezelőtt volt a zeneipari mogul Clive Davis temetése. 94 éves korában hunyt el, és rengeteg világsztár és zenei szakember tartja őt a mentorának, olyas valakinek, akitől rengeteget tanulhatott az évtizedek során. Ő indította el többek közt Whitney Houston karrierjét is, 2000-ben pedig ő alapította a Jay Records-t, ezt a meglepően sikeres, de csak 10 évig működő kiadót, ami olyan tehetségeknek adott otthont, mint Busta Rhymes, Wyclef Jean, vagy éppen Angie Stone. Itt jelent meg egy akkor teljesen ismeretlen, alig 20 éves New York énekesnő első lemeze is, őt úgy hívták, Alicia Keys. Az EPMD veteránja Eric Sermon pedig néhány nappal ezelőtt megosztotta azt a történetet Clive Davis kapcsán, hogy hiába mutatta körbe új dalát 2000-ben, például a Def Jam irodában is, senkit nem érdekelt, aztán a Jay Recordsnál több millió dollárt ajánlottak érte, így náluk jelent meg ma már kultikus music, a híres Marvin Gaye hangmintával. A Clive Davisről szóló dokut megtaláljátok a Netflixen, most pedig Eric Sermon érkezik itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

Előtt lett 35 éves, a houstoni legendák, a Ghetto Boys leghíresebb albuma, a We Can't Be Stopped. Minden idők egyik legjobb MC-je Scarface, az egykori boxoló Willie D és a mindössze 112 cm magas Bushwick Bill alkották a Ghetto Boys legsikeresebb felállását, és ők is írták meg a lemez és egyben a csapat sikerdalát is, a My Mind Playing Tricks on Me-t, amit Amerikában a mai napig a 90-es évek egyik legfontosabb rap számaként tartanak számon, és hát az egyik legtöbbet játszott Halloween-i track is egyben. A borító mellett nem lehet még elmenni, hogyha csak annyit mondunk rá, hogy félelmetes, akkor az nem kifejezés. Egy valódi kórházi fotó látható rajta ugyanis, ahol Scarface és Willie D tolják ki a korteremből az egy nappal korábban a barátnőjével folytatott veszekedés során önmagát arcon lövő Bushwick Billt. Hogyha még nem láttátok ezt a borítót, akkor egy igazán súlyos élményre számítsatok, de a lemez igazi kultikus rap album, több mint 1 millió eladott példánnyal, jön is róla a My Mind Playing Tricks on Me-t a 96.4 Bass FM-en.

Kiss FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a B-Side-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten egy rap film klasszikussal is foglalkozunk, majd megünnepeljük Ice Cube első filmes vállalkozását, a legendás Friday-t. Ma még Jay-Z érkezik, aki egy nappal ezelőtt tartotta meg visszatérő nagy koncertjét New Yorkban, ahol megtöltötte a Yankee Stadiumot, és ahol Beyoncé mellett kisebb meglepetésre Nas-t is vendégül látta a színpadon. Bár az egykori riválisok, ma már jó barátok, mégis nagyon-nagyon ritkán láthatók együtt egyszerre ugyanazon a színpadon. Most akkor jöjjön az a Jay-Z track, amihez Nas hangját használták fel hangmintának még 1996-ban, ez itt a Dead Presidents, a 96.4 Base FM-en. Hello, szevasz!

műsorajánló. Bassline. Minden szombaton este 6-tól 8-ig, 7 órán keresztül fókusz.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven a

96.4 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, ti pedig éppen a Superfly Radio Show-t hallgatjátok. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8 és éjfél között. A parti indító hangulatról gondoskodunk. Pénteken Revolution a házigazda, hozzá pedig érkezik Nes és Venom. Szombaton az első két órában jó magam Brita Bia van a pultok mögött, utána pedig egészen éjfélig érkezik Ben Junior. Ebben az órában finom old school beatekkel készülök majd nektek. Az alapítjéről már felismertétek, hogy mivel indulunk. Ez három dögös hölgy, azaz a Destiny's Child és a Girl című daluk, itt a Superfly Radio Show-ban a 96.4-en.

98.4 Visszafem, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között hozom a kedvenceimet, mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Olyan dalokat, amik partibeindítók, olyan dalokat, amiket torkunk szakadtából éneklünk, old school köröket megyünk, most például érkezik Grébo és a Genevieve című dala, hol máshol, mint itt a 96.4-en, minden péntek és szombat

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha most kapcsolódtatok be, én Breda Bia vagyok, és ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket. Pénteken a Revolution vezetésével érkezik Nash és Venom, szombaton pedig én indítok a pultok mögött 8 és 10 óra között Breda Bia. Előkészítem a terepet Ben Juniornak, aki egészen éjfélig hozza a talpalávalót. Általában sok-sok újdonsággal és afrobeattel is készül nektek. Én pedig az óra hátralévő részében maradok old school vonalon, nagyon finom beatek vannak a tarsolyomban, úgyhogy felkészülni és hangot fel, mert ez itt a Superfly Radio Show a 96.4 Bass FM-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire finom beatek szóltak ebben az órában. Aki pörgeti őket, az jó magam Bréda Bia volt. Minden szombat este 8 és 10 között várlak titeket ide a 96.4-re a Szobafly Radio Show-ba. Pörögnek az R&B, hip-hop, latin pop és reggaeton beatek is. Bizony-bizony, ilyenkor csípőtekerős dalokat is szoktam hozni, bár ezt az órát inkább az old school-nak dedikáltuk. És tudjátok, hogy megtaláltok minket Facebookon és Instán is, BFM Hungary néven, és online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bfm.hu-n. Ebből az órából már csak pár perc maradt, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Megyünk is tovább, itt a 96.4-en, a Szobafly Radio Show-ban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM rap, hip-hop, R&B. Én Breda Bia vagyok, egészen 10-ig mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Ez volt Drake és Maluma közöse, a Mia. Most pedig kellemes vibe-oknál maradunk, de picit más vizekre vezünk. Egy olyan előadó művésszel megyünk tovább, aki járt kis hazánkban, és az volt a konklúziója az egészből, hogy itt nagyon jó emberek és gyönyörű nők laknak. Ő pedig nem más, mint Florida, és ez tőle a My House, amit én a bulikban nagyon sokszor játszom nektek, mert kéritek és nagyon szeretitek. Úgyhogy hangot fel, mert megyünk is tovább, ez itt a Superfly Radio Show.

Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B, Kissben. Minden szombat este 10-től 11-ig a lemezjátszóknál Prédabia. Prédabia.

98.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este sok-sok szeretettel és finom zenékkel várunk titeket. Pénteken a házigazda Revolution, vendégei pedig este 10 és 11 óra között DJ Nash, 11-től éjfélig pedig Venom. Ma este Ben Juniorral ketten osztozunk a lemezlejátszókon. Az első két órában én hozom a kedvenceimet, és remélem, hogy a ti kedvenceiteket is. A második kettőben, azaz este 10-től egészen éjfélig pedig Ben Junior pörgeti a lemezeket. De nem is szaporítom tovább a szót, megyünk is tovább egy kanadai rapperrel, Drake-kel, itt a Superfly Radio Show-ban.

96 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, és most el kell, hogy köszönjek tőletek, hiszen a két óránk nagyon-nagyon gyorsan elrepült, és már csak pár percünk maradt, mielőtt Ben Junior átvenni a pultokat, egészen éjfélig hozza majd a parti hangulatot a legmenőbb R&B, rap és afrobeat beatekkel. De ne szaladjunk ennyire előre, az órazáró megy egy nagyon-nagyon finom track lesz, úgyhogy megéri azt is megvárni. Előtte pedig játszok majd egy Cardi B dalt, most pedig érkezik Don Toliver is az After Party című trackje. A címe ellenére én most buliindítónak pörgetem nektek, hol máshol, mint itt a 96.4-en, a Sopafly Radio Show-ban, úgyhogy hangod fel!

Superfly. A lemezjátszóknál Ben Junior.

Lépj be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared

0: Prada, Maybach, Lada, Escort, Mama, Teve, Pata.
1: Mindegy, mindegy, csak rap zene legyen és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.